0: Tatanyéregyházi kórház több épületében a csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig felép a Lóci játszik, és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: vagyok, hozd békén.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
4: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
3: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
4: Tehát saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
3: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
4: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
3: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el. mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
4: Tehát azt, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed most.
3: Jézus hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, oh, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
4: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodanak tűnt nekik.
3: Na, Laci, mit mondasz?
5: Hát illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a
3: hite
5: így kiugrott belőle.
3: Igen.
4: Tehát kételkedés.
5: Viszont
4: volt.
5: Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogy ha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, hogy menjen odébb, és oda menne, illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
3: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
4: Mert hogy jöjjön az eső?
3: Hát igen, jött.
4: És az csoda?
3: Hát, neked
5: hát annak idején nem, esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
3: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
5: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
3: Mármi csoda?
4: A csoda.
5: Ezért kapunk. Igen.
3: Ja, hogy erősíti.
4: Azért kapunk
5: csodákat. Hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn. Csak a 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn?
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott

0: De aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fel a barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
1: Na ráadásul, nem is akárhogy. Egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor. Lukács 6.27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
0: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről. Nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
1: Na de mi is megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
2: valakit. És minden mellett még szeretni is.
1: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
2: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, és talán egyik sem megfelelő, nem és nem jó.
1: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűnöm. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci meséltet, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűnöm.
2: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt,
1: nem
2: hogy
1: dönthetjük.
2: Én...
1: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
2: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
1: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
2: igen,
1: lepődni.
2: Igen, hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
1: Szerintem
2: csak.
1: Mindenképpen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni, azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani
2: lehetséges.
1: Vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni, azt lehet. Hát ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom,

0: hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
1: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, nem. hogy nem veszek róla tudomást.
0: Nem elhazudás?
1: Nem elhazudás, de, hanem egy átadhatod is magad.
0: Hát az is olyan, igen.
1: Egyfajta kikerülése a
0: hazugság.
1: Vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét
0: hát
1: arra, hogy
0: így van, hogy meg tudjak gyógyulni,
1: így
0: mondjuk.
1: Van.
0: Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavaros.
1: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy és akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
0: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
1: azt
0: nekem,
1: fogja mondani,
0: Szabolcs,
1: hogy nincsen semmi baj.
0: Vagy
1: és
0: ott
1: akkor
0: van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs, ezt hát, beveszi,
1: igen.
0: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
1: ez
0: be.
1: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
0: Holnapra jobban lesz.
1: És hogyan gondolod, hogy működik?
0: Hát persze.
1: Hát persze, hogy működik.
0: Beveszem, mert, és rögtön jobban leszek.
1: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a
0: hát akkor hazugság.
1: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót hát mondtak, nem, hogy azt mondták, hogy lehet...
2: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
0: Hát de valahogy csűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
2: De sokszor az igazság is problémát okoz.
0: Az biztos. Nem?
1: Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
0: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, ahogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, a mindent elfedez?
1: Nem biztos, hogy szeretet lepellel, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
0: Na de mit jelent, a mindent elfedez?
1: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
0: Na neked ezt jelenti, Lacinak?
2: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a
0: tehát
2: szeretet
0: a megoldás,
2: az azt jelenti,
0: a
2: hogy
0: szeretet.
2: A másik testvéremmel együtt megoldjuk.
0: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
2: így
0: akkor
2: van,
0: most ezt
2: van.
0: Az előző
2: hát
0: gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
2: Hát ez na a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. A hát szeretet, az öröm, békesség, hát. Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondom, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
0: Uh-huh. Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: harag. Igaziból kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály az, hogy azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel
2: eddig. Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében.
1: Ne.
3: Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik majd. Később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én
1: András négy.
2: Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta hétszer, gondolj bele, naponta hétszer jön valaki, de megbánja mind a hétszer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam, András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer, 77-szer.
2: Történik mindez.
1: Igen.
2: Igen, akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha nem,
2: akkor is meg kell bocsátani,
1: ha nem bánja
2: az én meg. Elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem bibliai?
1: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor
2: az
1: már...
2: Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána
2: vagy
1: megy.
2: Kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek
2: van.
1: El egymást, akkor visszaugrok
2: akkor
1: egy korábban.
2: Elszenvedem, ahogyan? Vagy megváltoztatom.
1: Magadat,
2: ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól mert... még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem, helyes.
2: hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: de attól
1: erre.
2: Még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers, Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hanem akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: A gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egészből, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál. És van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan hogy, megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem, nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátanunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem, hanem, hogy nem tehát, ítélkezem, az a megbocsátás, ez azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha...
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Hallgassuk
0: tehát, hogy
1: tovább.
0: Kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Néha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: ez
2: védkezünk.
0: Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Hát igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy pont, vagyok. Hogy nem a test. És akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés. Nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem, itt nem a testről egy... van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben. Hogyha,
2: de különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rávezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy másik,
1: döntés,
2: nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem, hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így
1: nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de ugye milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Hát soha. Vagyis, hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van, az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a, melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki,
0: nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a le, hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a jóistentől, és nem mintha is... most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, az. A félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szeretettel így, tudjak így, lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát. Ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és így. Akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem.
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni a világnak?
3: Mosolygok mindenkinek, örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz.
3: Ó, Szabolcs papa, nem. Kevert nektek egy teát, gyertek ide,
0: megraktam a hangulatot az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, nem? Amíg szüksége a világnak. Illetve ne. Amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így.
1: Vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy jó nem. Lesz már tehát... majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Hiába,
1: most...
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Hát az, hogy várja, hogy
1: ja,
0: egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott.
2: Így van.
1: Oké. Okay. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. Na, jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig felép a Lóci játszik és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Színvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet, óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, János házán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Minden eddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
2: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén kétnaposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
1: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
0: Sporthírek.
1: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Imádság a nemzetért. A pannonhalmi Benci is főapátság. A monostort 996-ban emelték. Minden bizonnyal ez az egyetlen olyan épület a Kárpát-medencében, amelyben azóta folyamatosan van élet. Rendszerint fejlődik egy hanyatló bő évszázadot leszámítva, amikor is a török elleni háborúk idején végvárként szolgáltak a szent falak. Az elmúlt bő ezeresztendőben a ház azt a funkciót töltötte be, amit alapítója Géza nagyfejedelem, majd utóda Szent István király szánt neki. Ez pedig nem más, mint hogy a szerzetesek rendjük szellemisége jegyében napi munkájuk mellett az ország jólétéért és épségéért imádkozzanak. Ezek a fohászok a mai napig elhangzanak. Pannonhalma a középkorban a Magyar Királyság hiteles helye volt, ahol a tudós barátok okleveleket állítottak ki. A főapátság iskolákat alapított, egyházi szolgálatot lát el. Könyvtára több mint 300 000 kötetet őriz, ezzel a világ legnagyobb benedekrendi könyvgyűjteménye. Épületegyüttese, képtára, kincstára, gyógynövény és borászati kultúrája hazánk kiemelkedő értékévé teszi. De legnagyobb erővel mégis szellemi kisugárzása szolgálja a magyar nemzetet. Az 1000 éves pannonhalmi bencés főapátság és természeti környezete 1996-ban került az UNESCO világörökségi listájára. Így a 2012-es törvény értelmében a Hungarikum Bizottság a hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Enyém volna, kedves szíved.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Ván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákánydoroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
3: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékokkal, dufi folyóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyerek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, közdurván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
2: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Flórián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
1: Sporthírek.
2: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén-nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Tra.
1: La calle.
2: Tranquilen 98. Körmend FM.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
4: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet, óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Panka, Felső János, Ván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákánydoroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
7: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátok, az dufi fújó verseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyerek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezett gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club VIP csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
6: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Florián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
8: Sporthírek.
6: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyíltvízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
8: Időjárás jelentés.
6: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
8: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
9: Körmend FM.
8: Ebben az órában is.

0: gondolja valaki, hogy rekenő a hőség, sokat mondjuk nem téved, de lesz még ennél rosszabb is sajnos a hétvégén, illetve jövő hét elején. Elképzelhető, hogy majd sóvárgunk a mostani értékekért, hiszen akár a 40 fokot is átléphetjük már akár a hét utolsó napjaiban. Itt az ország határain belül lesz pedig meglehetősen ritka így júniusban. A következő egy hétben biztos, hogy dőlnek majd napi meleg rekordok, ahogy az európai nyugati tájakon, ahol most érkezik hozzánk ez a bizonyos hőkupola. A hét második felében tehát a rekkenő és már-már elviselhetetlen hőségre kell készülnünk, 37-38 fokos átlagos délutánokkal holnaptól. Szombat, vasárnap és főleg hétfőn pedig jöhet majd a 40-41 fok is. Reméljük, hogy lehetőleg kevesebbet tartózkodik majd felettünk. Azt mondják a meteorológusok, hogy némi enyhülés, azaz a maximumok 35 fok alá csökkenése majd július első napjaiban várható.
1: Közlekedési információk.
0: Elindította a főszezoni menetrendet az elmúlt hétvégén a MÁV. A vasútársaság több férőhelyet, új járatokat és kedvező átszállási feltételeket is ígér azoknak, akik a Balatonra utaznának vonattal. Megyénk sem maradt közvetlen északi parti járatok nélkül, két pár tanúhegysebes vonat köti össze Vas megyét Balatonfüreddel, ezzel pótolják a kék hullám IC útvonal rövidülése miatt kieső kapcsolatokat. Minden a plusz járatok is indulnak a tóhoz, Szombathelyről a Lesence sebes vonatok is forgalomban lesznek egészen a nyár végéig, mondta Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetség az utazás.
0: Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a folytatásban is a MÁV csoport és a GYESEV egyaránt. A másodfokú hőségriasztás után majd a harmadfokú készültségnél is erre lehet számítani, közölték a vasúttársaságok. Ez azt jelenti, hogy hétvégén is, nem csak hétköznap 10 és 17 óra között a forgalmasabb állomásokon fel lehet majd frissülni, hogyha éppen a vonatra várakozunk. A volán elsősorban a megyeszékhelyeken, így például a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik ehhez az akcióhoz.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Girl,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az Őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi vásáron.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet. Óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, Jánosházán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvárnyi Főiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Minden eddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
5: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
4: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
3: Sporthírek.
4: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: Mindjárt folytatjuk a frissítő slágerekkel, ránk fér bizony, hiszen harmadfokú hőségriadó jön. Péntek éjfélig még a korábbi másodfokú riasztás van érvényben, aztán szombattól már a következő szint lép életbe az egész országban. Tartósan extrém meleg várható, ami különösen az idősek, a gyerekek, a várandósok és a krónikus betegek szervezetét terheli meg, de valószínűleg ezt mi, az egészségesebbek is abszolút meg fogjuk érezni. Azt kérik tőlünk nem véletlenül, hogy fogyasszunk most sokkal több folyadékot, mint eddig. A legforróbb órákban lehetőleg tartózkodjunk árnyékban vagy hűtött helyiségben, és figyeljünk a környezetünkben élőkre. Közben pedig javaslom, hogy hallgassuk a kedvenceinket, ahogyan említettem, biztos, hogy felfrissülünk. Ezek társaságában már érkezik is a következő.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killi termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Velemérem Pankaszon, Felső János Ván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákány-Doroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
5: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékok, lufi folyóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, közúrván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger tánccsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, illetve ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
4: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Florián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Esze együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 alcsoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatott, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
0: Sporthírek.
4: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél, napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Ismét országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós szárazság és a hőség miatt a hatóságok szerint az extrém száraz növényzetben ilyenkor már egy kisebb szikra vagy egy erősebb széllökés is gyorsan terjedő tüzet okozhat. Tilos lesz tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, azok 200 méteres közelében, valamint a kijelölt erdei tűzrakóhelyeken is. A belterületi kertekben továbbra is grillezhetünk vagy bográshozhatunk, de itt is fokozott óvatosságot kérnek tőlünk. Az anticiklon pedig, amely hosszú idő óta már Európa döntő részének időjárását meghatározza, a középpontjával közelít felénk, a következő napokban egyre inkább keletebbre helyezi azt, ez pedig azt jelenti, hogy a Kárpát-medencébe továbbra is szubtrópusi levegő áramlik, egyre forróbb lesz a helyzet, a hétvégén már mindenütt 35 fok feletti lesz a maximum, és egyre nagyobb területen közelíthetjük, vagy akár el is érhetjük majd a 40 Celsius fokot, szóval vigyázzon mindenki nagyon magára, és persze a körülötte lévőkre is. Sok-sok folyadék, ha lehet, akkor árnyék, ha mégsem, akkor fényvédőkrémek, és talán még a főnök sem lesz most annyira morcos, hogy egy picit visszaveszünk, főleg a fizikai munkából.
1: Közlekedési információk.
0: Elindította a főszezoni menetrendet az elmúlt hétvégén a MÁV. A vasútársaság több férőhelyet, új járatokat és kedvezőbb átszállási feltételeket is ígér azoknak, akik a Balatonra utaznának vonattal. Megyénk sem maradt közvetlen északi parti járatok nélkül, két pár tanúhegysebes vonat köti össze Vas megyét Balatonfüreddel, ezzel pótolják a kék hullám IC útvonal rövidülése miatt kieső kapcsolatokat. Minden a plusz járatok is indulnak a tóhoz, Szombathelyről a Lesence sebes vonatok is forgalomban lesznek egészen a nyár végéig, mondta Váci Viktor, a MÁV csoport szóvívője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetség az utazás.
0: Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a folytatásban is a MÁV csoport és a GYESEV egyaránt. A másodfokú hőségriasztás után majd a harmadfokú készültségnél is erre lehet számítani, közölték a vasúttársaságok. Ez azt jelenti, hogy hétvégén is, nem csak hétköznap 10 és 17 óra között a forgalmasabb állomásokon fel lehet majd frissülni, hogyha éppen a vonatra várakozunk. A volán elsősorban a megyeszékhelyeken, így például a Szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik ehhez az akcióhoz.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
1: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul le egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet. Óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, János házán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térség belátogatóknak. Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Mindegyikénél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
5: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén kétnaposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
4: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilosak kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
0: Sporthírek.
4: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Panka, Felső Jánosván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákány-Doroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
2: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékokkal, lufi folyóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezett gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 órán körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, illetve ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
1: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Flórián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyulásra 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járás bíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
0: Sporthírek.
1: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Útnak indult a csütörtök délután itt a 99-80. Szép napot mindenkinek, ma is Tóth Cili vagyok, és addig leszek itt az éterben. Ezúttal is igyekszem jó kis hűsítős lágerekkel feldobni a délutáni munkaidőt. Tartsanak velem! Craig David, Szigele és Carlos Santana indították az órát, The Kid Laro és Miley Cyrus közösével a Without You című dallal, pedig megyünk tovább. Ezt most nálunk, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához és persze jó rádiózást velünk!

0: közlekedési információk.
1: Hát ha ma útnak indulnak, akkor még a délután elején több helyen is forgalomkorlátozásba ütközhetünk, így például a 86-os főúton a Szombathelyt elkerülő szakaszon november végéig biztosan útépítés miatt félpályás zárás lassítja a haladást, viszont a Vasi megye székhelyen az Oladi városrészben a dolgozók útjának egy rövid szakaszát lezárták a nyár végéig, úgyhogy a Muskántli utcai körforgalom helyett az Ernust-Kelemen utca felé lehet kerülni. Sárváron a hegyközségi városrészben sem árt figyelni, a Celi út és a Kútszerhegyi utca kereszteződését felújítás miatt lezárták, erre a 84-es főút jelent kerülő utat. Aki lenti felé venni az irányt a 75-ös főúton kell torlódásra számítani, hiszen itt a Kerkai ártér és a Bánkuti forráshidon csak egy-egy sáv használható. A 76-os főúton is kasztálják az útpatkát, így Nádasd és Ozmánbükk között érdemes lassabban és körültekintőbben autózni, viszont a térségben több helyen is munkagépek dolgoznak, így például Egyházas-Hollós és Sorokpolány, Vasvár és Hegyhátsál, illetve Molnacecsőd és Katafa közt. Ez utóbbi szakaszon Dörösske térségében ráadásul félpályás zárás is nehezíti a haladást karbantartási munkálatok miatt. A 8-as főúton Rába hídvég és Vasvár közt is találkozhatnak munkagépekkel, úgyhogy itt is érdemes fokozott figyelemmel vezetni. Végül pedig a 87-es főúton Rum térségében útkarbantartás zajlik, itt is félpályán halad a forgalom. Tehát érdemes mindenképpen visszavenni a tempót, körültekintőbben autózni, ha pedig tapasztalnak önök is valami oda nem illőt az utakon, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

az elkövetkezendő napokban sem. Több felé élénk az északias légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig így is 34-35 fok között alakul. Holnap pedig tovább fokozódik a hőség, a hajnali 14-21 fok után délutára már 33 és 38 fok közti értékeket mérhetünk, majd a perzselő napsütés csak néhol zavarhatja meg néhány gomoly felhő, amiből holnap sem várható egy csepp csapadék sem. A nagy meleg elsősorban az idősebbeket, valamint a szív- és vérrendszeri betegséggel élőket terhelheti meg, úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda az idős beteg családtagjainkra, de a gyermekekre, illetve a kiskedvenceinkre is fokozottabban figyeljünk. Sokaknál jelentkezhet fáradtság, bágyadtság, koncentráció is nehéz most ebben a melegben, úgyhogy a folyadékpótlásra is és a pihenésre is figyeljünk oda saját magunkra. És az UV-sugárzás délután 4-ig biztosan nagyon erős, több helyen extrém erős, úgyhogy aki a szabadban tartózkodik, mindenképpen gondoskodjon a megfelelő fényvédelemről, és lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot a déli órákban. És egy nagyon fontos figyelmeztetés, soha ne hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt gépjárműbe egyetlen percre sem, hiszen pillanatok alatt akár 70 fokosra is felmelegedhet az autó utastere, ami életveszélyes. Tehát az elkövetkezendő napokban a trópusi hőséget élvezzük a folytatásban is.

itt az első óránknak a vége, Lakosi Gabi vált a stúdióban. Kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán pedig jövünk vissza és folytatjuk a délutánt. Ne menjenek nagyon messzire, hisz itt szólnak a térség legjobb hűsítős lágerei.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 per A. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet. Óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, Jánosházán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvárnyi Főiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Minden eddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
5: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
4: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
3: Sporthírek.
4: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
3: Időjárás jelentés.
4: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Örök tovább a délután itt a 99.8-on, pontosan 4:43 van, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. És itt szólnak talán a térség legjobb hűsítős lágerei a folytatásban is, úgyhogy érdemes lesz mindenképpen velünk tartani. Na, meghozok jó kis érdekességeket is. A zenék sorában pedig Illenium Bust és Dubin után egy kicsit felpörgünk, ugyanis Agatino Romero és Gattuso szök közösét indítom, ez nem más, mint a La Italiano. Jó rádiózást!
1: Italiano vero, vero, vero, lasciatemi cantare con la chitarra in mano.

feloldják a hétvégi kamion stoppot, az extrém hőség miatt erről tájékoztat a közlekedési és beruházási minisztérium. Az eredeti rendelkezés szerint a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára szombat este 10-től vasárnap este 10 óráig lett volna érvényben a közlekedési tilalom, azonban ezt részlegesen feloldották. Ez azt jelenti, hogy szombaton este 22 órától egészen június 28-án vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a kamionok. A korlátozás itt csak vasárnap reggel 6 és este 22 óra közt lesz érvényben. A döntést azzal indokolták, hogy a gépjárművezetők könnyebben eljuthatnak a megfelelő pihenőhelyekre, így csökken az árukárosodásának veszélye, valamint a szállítmányok minél gyorsabban célba érhetnek. A minisztérium az extrém meleg miatt minden közlekedőt fokozott óvatosságra int, a teherautó sofőröknek indulás előtt érdemes ellenőrizniük a járművek műszaki állapotát, különösen a hűtőrendszert és a gumiabroncsokat, valamint gondoskodniuk kell elegendő ivóvízről és a pihenőidők betartásáról is. Emellett pedig a személyautóval közlekedőknek is azt javasolják, hogy hosszabb út előtt mindenképpen vizsgálják át a járműveket, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást. Hát a kánikula nem csak az autókat, hanem a sofőröket is megviseli, úgyhogy csökken ilyenkor a koncentráció, nő a reakcióidő, úgyhogy az utakon mindenképpen fontos most a türelem és a megfelelő követési távolság, valamint a körültekintő vezetés. Szóval a hétvége egy részében biztosan marad a kamionforgalom is az utakon, úgyhogy csak óvatos.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

Salam de Bahia és a Taj Mahal szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-en, és már most érdemes előre gondoskodni arról, hogy július 1-én a Semmelweis nap alkalmából zárva lesznek az orvosi rendelők, na meg a gyógyszertárak, úgyhogy tehát érdemes mindenképpen a rendszeresen szedett gyógyszerek feliratásáról, illetve kiváltásáról előre gondoskodni. Tehát a jövő héten szerdán, július 1-én Semmelweis nap lesz, azaz a Magyar Egészségügy napja, ez a nap pedig az egészségügyi intézmények számára munkaszüneti nap.

Weekend és a Save Your Tears szólt itt a 99.8-on. Egy újabb óra végéhez közelítünk szép lassan. Háromkor Lakosi Gabi jó voltából meghallgatjuk a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövünk vissza és folytatjuk a délutánt. Ne menjenek nagyon messzire a készülékektől, a hírek előtt pedig még itt lesz velünk Gáspár Laci és Kamrád. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János Ván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákánydoroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is. azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
7: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékokkal, az lufi folyóverseny, aztán lesz légvált, fajátékok, egyéb gyermekszórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci-Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, közdurván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, illetve ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
6: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Florián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyulásra 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 alcsoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatott, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
0: Sporthírek.
6: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonlóan rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
0: Időjárás jelentés.
6: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Make You Mine, valamint a Rockstar című dalokkal indult útjára a soron következő órája a délutánunknak itt a 99.83 perccel 4:04 előtt járunk. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Mercy, Duffy Shaker szól a folytatásban, valamint itt lesz majd a halott pénz és a szabadság szerelem is. Jó rádiózást!

0: szerelem ma két poros közhely. Legyünk mi a tisztítószer, unalmas a sok közfej. Akarat nélkül nem terem ideológia, már fentről sem jön le egy jó ideje glória. A szeretnek szóra is van, meg annyi szinoníma, hogy félre senki mondva hiába van finomítva. Ha szárnyalni szeretnénk égbolt, legyünk nek a ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életet, szabadsági szerelmet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelen

Fons és Fade legfrissebbje, a Camry forgott a 99.8-on. Mint tudjuk, az internet az egy veszélyes hely, és a közösségi média talán az egyik ilyen mély bugyra ezeknek a veszélyes trendeknek, amik egyre nagyobb teret hódítanak a fiatalok, és most már a gyermekek körében is. A szakemberek pedig világszerte figyelmeztetnek arra, hogy nagyon sok az olyan veszélyes trend, ami következtében több gyermek is az utóbbi időben súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kihívás lényege, hogy különböző puha nyomkodható, stresszoldó játékokat tesznek mikrohullámú sütőbe, mert azt hiszik, hogy így azok még puhábbak lesznek. A valóságban azonban a játékok belseje rendkívül felforrósodhat, és akár szét is repedhet, ezzel súlyos sérüléseket okozva. Bár a legtöbb ismert eset jelenleg Ausztráliában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban történt, szakemberek szerint itthon is fontos felhívni a figyelmet a veszélyre, hiszen a közösségi médiás trendek pillanatok alatt eljuthatnak a hazai fiatalokhoz, és a szülőknek érdemes beszélgetni a gyerekekkel az interneten látott kihívásokról, és elmagyarázni, hogy nem minden videó utánozható biztonságosan, sőt, szerintem egyik sem. A szakértők pedig arra is emlékeztetnek, hogy a játékokat semmiképpen sem szabad mikrohullámú sütőbe tenni, és égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet legalább 20 percig hűvös folyóvízzel kell hűteni. A legfontosabb üzenete pedig mindennek az, hogy ami az interneten viccesnek vagy látványosnak tűnik, az a valóságban komoly veszélyt jelent.

0: szkola.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas, dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Kalcsár Kövé koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
4: Reklámot hallottak.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Közelítünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, de ne menjenek önök se nagyon messzire a készülékektől, hiszen a mai délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, én pedig számítok a figyelmükre, továbbra is jó kis hűsítős lágerekkel. A hírek előtt pedig még Jude Law és Carson Comas szemüveg című közöse, valamint Shania Twain is a Wake Up Dreamin' szól. Jó rádiózás!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet. Óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, János házán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szentkút és a Csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Minden eddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
5: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén kétnaposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
4: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilosak kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
0: Sporthírek.
4: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
0: Időjárás jelentés.
4: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kossuthnak indult a délután utolsó órája itt a 99.8-on. 2 percen vagyunk, 4:05 után én továbbra is Ócili vagyok. Tartsanak velem Lilywood and the Brick és Sika Diva. Törzshez című közösre szólt az elmúlt percekben. A Magna Cum Laude-val pedig megyünk tovább. Dobd le a cipőt. Ez a jó kis dal szól most tőlük. Jó rádiózás!

Ricky Martin, Archangel és a Lulivia forgott a 99-80 a folytatásban. Hozom majd Geszti Péter és Péter Tibori közösét. Szól a Csak te meg én. Itt lesz velünk Kína és 2008-ból a Hát című sikere. Egy igazi jó kis nyári sláger. Előttük pedig Rehab és Boney M, valamint a Sunny. Indul jó rádiózás!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Így a délután végére hozok egy meglepő hírt, ugyanis, bár elsőre furcsán hangzik, de a kutatások szerint a kávé és egy rövid délutáni szundikálás kombinációja hatékonyabban frissíthet fel bennünket, mint bármelyik önmagában. Az úgynevezett kávészundi lényege, hogy megiszunk egy kávét, majd rögtön lefekszünk 15-20 percre pihenni. És mire felébredünk, a koffein éppen elkezdi kifejteni a hatását, miközben a rövid alvás csökkenti az álmosságért felelős anyagok mennyiségét az agyban. Kutatások szerint ez a módszer javítja a figyelmet, a reakcióidőt, na meg a koncentrációt. Különösen hasznos lehet hosszú vezetés előtt, éjszakai műszakban dolgozóknak vagy azoknak, akik egy fárasztó nap közepén szeretnének egy kis plusz energiához jutni. Szakértők szerint a legjobb időpont erre az ebéd utáni kora délutáni időszak. Fontos azonban, hogy a pihenés ne tartson 20 percnél tovább, mert a hosszabb alvás után könnyen kábán ébredhetünk. A kávészundi ugyanakkor nem helyettesíti a megfelelő mennyiségű éjszakai alvást, és a koffeinre érzékenyeknek érdemes óvatosan bánniuk vele. Yeah. Let's take them back.

Gábor és a Beautiful Life című újdonsága forgott a 99.8-on, és el is érkeztünk szép lassan a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi hozza 5-kor a legfontosabb híreket, infókat, utána pedig szólnak továbbra is a jó kis zenék, úgyhogy maradjanak velünk. Nekem pedig már csak annyi dolgom alatt hátra, hogy megköszönjem a mai délutáni figyelmüket. Az elmúlt 4 órában Tóth Cilit hallották, holnap pedig ugyanígy 1 és 5 között várom önöket az éterben egy jó kis hétzáró délutánnal. További szép estét és jó rádiózást velünk!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza.
2: Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Panka, Felső János, Ván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákány-Doroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
7: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátok az dufi fújó verseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyerek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezett gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermeket fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger tánccsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba belépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
6: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Flórián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
8: Sporthírek.
6: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
8: Időjárás jelentés.
6: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
8: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet. Óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, Jánosházán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Minden eddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
2: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
1: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
0: Sporthírek.
1: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

megmaradt még, minden pillanatban elveszek még. Most csak nézlek tovább, annyira vágyom ma rád. Gyere, érincs ma még, együtt mindent elfeledhetnénk. Nem is bánnám,

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Panka, Felső Jánosván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákány-Doroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programon a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
2: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátok, az lufi folyóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 órán körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
1: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Flórián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járás bíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
0: Sporthírek.
1: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk, keleten délkeleten időnként élénk északi északkeleti széllel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

szélete, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet, óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, Jánosházán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szentkút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szentkút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Minden eddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
2: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
1: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
0: Sporthírek.
1: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Panka, Felső Jánosván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákány-Doroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
2: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátok, az lufi folyóverseny, aztán lesz légvár, bajátékok, egyéb gyermek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 órán körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba belépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
1: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Flórián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járás bíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
0: Sporthírek.
1: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk, keleten délkeleten időnként élénk északi északkeleti széllel.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmendefem egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: A műsorunkban nagyon értékes és informatív beszélgetés hangzik. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozás, tudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő lesz a vendégünk, akire egy vasi előadása kapcsán figyeltem fel, és kértem meg, hogy beszélgessünk a szakterületéről, és az interjúval tanítsuk, informáljuk azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A dietetikus a szijjartoszandra.hu oldalon többek közt arról ír, nem hisz az egyoldalú diétákban, csodamódszerekben, nem gondolja, hogy létezik tökéletes étrend, hisz viszont a kiegyensúlyozottságban és abban, hogy az étkezési szokásaink tudatosításával hozzájárulhatunk az életmódváltás sikeréhez. Abban tudja támogatni a hozzáfordulókat, hogy ez a váltás minél zökkenőmentesebb legyen és ne a lemondásról, hanem az örömteli felfedezésről szóljon. A szakemberhez egyébként tanácsadásra, konzultációra online vagy személyesen a mediagala.hu oldalon lehet bejelentkezni Győrbe. A mai műsor az édesítés témáját járja körbe. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmendefem hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: Az első alapvetés az ugye, itt tanultuk anyukánktól, nem tudom, nagymamánktól, családi generációkon keresztül, hogy a cukorral tudunk édesíteni. Igen ám, de hogy gyakorlatilag így a hozzáadott cukorbevitel, azt egyrészt ugye a független nemzetközi dietetikai szervezetek azért az ajánlásokban jócskán korlátozzák, és hát ugye a hozzáadott cukorbevitel azért hosszú távon az obezitás előfordulási gyakoriságát, de akár csak maradjunk a fogszúvosodás terén, vagy bármilyen krónikus betegség vonatkozásában, ugye ezt érdemes csökkentenünk, vagy lehetőleg kisebb arányban, vagy hát redukálni, és emiatt azért a cukormennyiségét tényleg érdemes visszavennünk bármilyen recept, de lehet, hogy itt mondok is példát, tehát nem tudom, hogyha mondjuk 100 g cukrot ír a recept, akkor tök jó alternatívák vannak arra, hogy ezt hogyan tudjuk ügyesen redukálni. És akkor ide fel szokott merülni a kérdés, hogy oké, akkor nem cukorral édesítek, akkor legyen a méz. És a méz olyan szempontban izgalmas, hogy valóban egy picit mondjuk így az ásványanyag szempontjából lehet egy picit egészségtudatosabb döntés, viszont gyakorlatilag a vércukoremelő hatása ugyanazt fogja, vagy ugyanúgy foghatni, mint a cukor. Tehát ilyen szempontból sem a méz, sem az összes ilyen folyékony édesítőszer, juharszirup, melasz, agavészirup, kukoricaszirup, rizszirup, mindenféle szirup, amit most ilyen jó kis marketingfogással eladnak a boltok polcain, ezek ugyanazt tehát nagyságrendileg ugyanannyi kalóriát is tartalmaznak, mint a sima fehér cukor, és gyakorlatilag egy gyorsan lebontja a szervezetünk, és egy ilyen gyorsabb vércukoremelkedést fog eredményezni, úgyhogy nem egészségtudatosabb választás ezekre. És akkor itt lehet, hogy megemlíteném ugyanúgy a kókuszcukrot, nátcukrot, nyírfacukrot, amit szintén az utóbbi időben elképesztő módon felhájpoltak így ezek az egészségtudatosabb irányú boltok is, meg a média is, ami igazából táplálkozási életemi szempontból szintén megegyeznek a klasszikus kristálycukorral, tehát emiatt szintén nem lehet egy jó választást, hogyha szintén mondjuk csak ez a célunk, hogy egy egészségtudatosabb édesítést szeretnénk választani. Nyilván a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként mértékkel ezek abszolút választhatóak, csak abban a tudatban, vagy abban a szellemben, hogy akkor itt egészségesebb választás, így nem érdemes hozzájuk nyúlni.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: És akkor ugye tök jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de akkor, ha nem is a cukor, meg nem is a méz, meg nem is ezek a szirupok, akkor mi felé érdemes fordulnunk, és igazából itt jönnek a képbe a természetes édesítő alternatívák, és a gyümölcsök szerintem ide egy ilyen jó nagy kategóriát jelölhetnek, mert hogy mondjuk a banánnal, vagy a datójával, vagy az almapürével gyakorlatilag, amit már szerintem elég széles választékban lehet megtalálni tényleg drogériákban, vagy különböző boltokban, ezek mind-mind opciók lehetnek, és akkor visszatérve az előző példához, hogy mondjuk egy ilyen muffin vagy banánkenyér kontextusában, hogyha mondjuk 100 g-ot ír a recept cukor felhasználására, akkor mondjuk a simán ki lehet váltani például, nem tudom, 2-3 banánnal, egy 250 g-os mondjuk almapürével, és akkor már is ott vagyunk, hogy mondjuk a hozzáadott cukor mennyisége az a 100 g-ról mondjuk 30 g-ra simán leredukálható, de akinek mondjuk már a cukor elhagyás is egy teljesen működőképes dolog, az mondjuk, ha valamilyen kis aszalványt is még beletesz ebbe a muffinba, akkor már lehet, hogy hozzáadott cukrot sem kell alkalmazni a recept során. Szóval, hogy ilyesmi vonulatban érdemes erre gondolni, és itt azt hiszem, hogy az nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek az ízpreferenciák is alakíthatóak és formálhatóak, hogy tényleg, hogyha mondjuk valaki csak abból indul ki, hogy a 100 g-os cukor helyett csak 80 g-ot vagy 70 g-ot rak a sütibe, az is már egy előrelépés, és gyakorlatilag így hétről hétre, hónapról hónapra változtatható az ízlelés. Tehát, hogy az édesség iránti vágyunk vagy képességünk ilyen mód, úgyhogy szerintem érdemes ebbe egy kicsi energiát tenni.
0: Hát egyébként amúgy megdöbbenve hallgattam némely dolgot most, amit mondtál, hogy a cukor alternatívaként felsoroltál a kókuszcukor át a sok minden, és döbbenet, hogy tényleg a marketing úgy elhiteti velünk, hogy ez cukor helyettesítő. Biztos valahol az apró betűkben ott lehet az, hogy nehogy be lehessen őket támadni, hogy azért ők nem mondták azt, hogy de minden esetre szerintem a közember tudatában ott van, hogy ezek a megváltó anyagok, és közben ugyanazt a energiát, ugyanazt a káros hatást fejtik ki, mint a cukor, ez döbbenetes.
1: Igen, hát és akkor igen, tehát például ugye a datója szempontjából is, ugye most már datója szirupot is lehet venni a boltok polcain, de az sem ugyanaz, mint hogyha a datóját, mondjuk egy 6-8 darab datóját mi beáztatunk vízbe, vagy én mondjuk forró vizet szoktam ráönteni, és akkor még gyorsabb a folyamat, és utána mondjuk egy 10 percet állva hagyva botmixerrel összetúrmixoljuk, mert onnantól kezdve a datójában lévő, ugye a datójának magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glükémiás terhelése jó, tehát onnantól kezdve az a rostartalom, ami benne van, az benne belekerül, gyakorlatilag a felhasználásra kerül a sütiben, amit elkészítünk, és innentől kezdve már is egy sokkal rostal gazdagabb történet lesz az eredménye, ami pozitívabb így a szervezetünk számára. Szóval a datóját is így igazából el lehet pikpak készíteni, egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerezzük tényleg a, nem tudom, a Törökországból hozott datóját, és akkor gyakorlatilag elkészíthető.
0: És most, hogy mondtad a datója pürét, almapürét, emlékszem, hogy tényleg nemrégiben találkoztam, hogy az ember otthon is elkészítheti a kis almapürét a sütőbe is, ugye?
1: Így van, abszolút. Tehát amikor az almák egy kicsit így elindulnak a gyümölcsös kosárban a lejtőn, akkor igazából egy ilyen párolással, összetúrmixolással pikpakkel lehet készíteni egy otthoni almapürét, és ez nyilván innentől kezdve logisztika meg idő kérdése, hogy kinek mire van ideje meg energiája, tehát hogy igen, abszolút. Abszolút. Illetve az aszalványokat emelném ki, hogy azokkal is szuper jó desíteni, tehát hogy itt is kinek mi a kedvence, valakinek a sárga barack, valakinek a szilva, valakinek az áfonya, tényleg ezekkel is bátran lehet édesíteni, akár ezzel a metodikával, hogy beáztatjuk őket és összetúrmixoljuk, akár csak szimplán mondjuk egy muffint megszórni a szalt áfonyával, attól is édesebb lesz a történet, és tényleg 20-30-40 gram cukrot vissza lehet vetni.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg, Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével. Beszéltél tényleg az ízpreferenciáról, és erre is pont rá akartam kérdezni, hogy azt olvastam, tapasztalni nem akarom, úgyhogy meg akarok maradni határoknál, meg sőt, ezeket a jó tanácsokat megfogadni. Na szóval, hogy ez egyfajta lehető, mert minél jobban édesíti az ember a cukorral mondjuk a bizonyos ételét, legközelebb lehet, hogy még édesebben kívánja, szóval, hogy ez is többet és többet kíván, hogy megkapja azt az ízérzést, amit kívánt vagy amihez hozzászokott.
2: Hát igen, talán itt igen, ezt a szokásrendszert emelném ki, és azért van szerintem rettentő nagy hangsúly, meg felelősség így a babák, vagy hát így a kisgyermekkor kapcsán is a megfelelő étkezésre, mert hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ugye meghatározott, tehát nem mindegy, hogy egy nem tudom, egy óvodáskorú kisgyerek tényleg milyen íz élményekhez szokik, mert onnantól kezdve, ami beépül és ami rendszeres lesz számára, azok lesznek az alap élmények, azok lesznek az alap íz meghatározottságok, és nyilván ő ezeket fogja keresni a későbbiek során is, tehát hogy aki mondjuk nem tudom, cukrosütítőket és gyümölcsleveket iszik folyadékbevitel kapcsán, azután nagyon-nagyon nehezen fogja elfogadni a vizet például, vagy igen, tehát a klasszik, mondjuk cukormentes teát például, de akinek ez az alap és ez a baseline, hogy nem cukros terméket iszik, az meg utána, hogyha megkóstol egy bármilyen cukros italt, akkor az lesz a pupilla tágulásnak a következménye, hogy te jó, hogy ez milyen cukros, szóval, hogy ezeknek abszolút van a relevanciája.
1: És biztos a szülőknek is a tudatuk kell alakítani, hogy lehet, hogy úgy érezhetik, én nem tudom, csak így gondolom, hogyha kiskorukban nem kínálják meg ilyen finomságokkal, idézőjelben, édes finomságokkal a gyereket, akkor valamiből kimarad, és csak vizet iszik, de azért én most már egyre több szülőnél látom a cumis üvegbe is azt a vizet, úgyhogy jó úton vagyunk, én úgy látom.
2: Igen, szerintem azért most már egyre határozottabb az a réteg, meg képviselik magukat azok a tudatos szülők, akik szerintem ebbe ténylegesen beleállnak meg. Szóval szerintem ez is egy skála, és nyilván igen, tehát hogy itt szerintem fontos, hogy következetesek legyünk, vagy maradjunk, és persze nem arról van szó, hogy soha nem szabad, nem tudom ilyeneket, de hogy így az arányok, meg a gyakoriság az tényleg fontos, és ahogy mondod, ezek a szokások, ezek tényleg hát felnőttként is tapasztaljuk, meg látjuk, hogy mennyire meghatároznak minket, és hát ezekkel abszolút tudjuk formálni, meg jó irányba terelgetni a gyerekeket szerintem, és tényleg amelyik gyerek mondjuk tényleg azt tapasztalja meg, hogy az édes íz adott esetben a gyümölcsökben is teljes mértékben felfedezhető, és ott van, és nem a nem tudom, gumicukor, csoki és csörgőzörgős dolgok vannak kínálva neki egy snack, egy uzsi kapcsán, hanem az alma, az eper, az áfonya van felvágva egy uzsonnás dobozba, akkor annak a gyereknek természetes lesz, hogy a gyümölcsbevitel az a mindennapok része.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészség magazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: Beszéltél tényleg az ízpreferenciáról, és erre is pont rá akartam kérdezni, hogy azt olvastam, tapasztalni nem akarom, úgyhogy meg akarok maradni határoknál, meg sőt ezeket a jó tanácsokat megfogadni. Na szóval, hogy ez egyfajta lehető, mert minél jobban édesíti az ember a cukorral mondjuk a bizonyos ételét, legközelebb lehet, hogy még édesebben kívánja, szóval, hogy ez is többet és többet kíván, hogy megkapja azt az ízérzést, amit kívánt, vagy amihez hozzászokott.
2: Hát igen, talán itt igen, ezt a szokásrendszert emelném ki, és azért van szerintem rettentő nagy hangsúly, meg felelősség így a babák, vagy hát így a kisgyermekkor kapcsán is a megfelelő étkezésre, mert hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ugye meghatározott, tehát nem mindegy, hogy egy nem tudom, egy óráskorú kisgyerek tényleg milyen íz élményekhez szokik, mert onnantól kezdve, ami beépül, és ami rendszeres lesz számára, azok lesznek az alap élmények, azok lesznek az alap íz meghatározottságok, és nyilván ezeket fogja keresni a későbbiek során is, tehát, hogy aki mondjuk nem tudom, cukrosütítőket és gyümölcsleveket iszik folyadékbevitel kapcsán, azután nagyon-nagyon nehezen fogja elfogadni a vizet például, vagy igen, tehát a klasszik, mondjuk cukormentes teát például, de akinek ez az alap és ez a baseline, hogy nem cukros terméket iszik, az meg utána, hogyha megkóstol egy bármilyen cukros italt, akkor az lesz a pupilla tágulásnak a következménye, hogy te jó, hogy ez milyen cukros, szóval, hogy ezeknek abszolút van relevanciája.
1: És biztos a szülőknek is a tudatuk kell alakítani, hogy lehet, hogy úgy érezhetik, én nem tudom, csak így gondolom, hogyha kiskorukban nem kínálják meg ilyen finomságokkal, idézőjelben, édes finomságokkal a gyereket, akkor valamiből kimarad, és csak vizet iszik, de azért én most már egyre több szülőnél látom a cumis üvegbe is azt a vizet, úgyhogy jó úton vagyunk, én úgy látom.
2: Igen, szerintem azért most már egyre határozottabb az a réteg, meg képviselik magukat azok a tudatos szülők, akik szerint szerintem ebbe ténylegesen beleállnak meg szóval szerintem ez is egy skála, és nyilván igen, tehát hogy itt szerintem fontos, hogy következetesek legyünk, vagy maradjunk, és persze nem arról van szó, hogy soha nem szabad, nem tudom ilyeneket, de hogy így az arányok, meg a gyakoriság az tényleg fontos, és ahogy mondod, ezek a szokások, ezek tényleg hát felnőttként is tapasztaljuk, meg látjuk, hogy mennyire meghatároznak minket, és hát ezekkel abszolút tudjuk formálni, meg jó irányba terelgetni a gyerekeket szerintem, és tényleg amelyik gyerek mondjuk tényleg azt tapasztalja meg, hogy az édes íz adott esetben a gyümölcsökben is teljes mértékben felfedezhető, és ott van, és nem a nem tudom, gumicukor, csoki és csörgőzörgőcs dolgok vannak kínálva neki egy snack, egy uzsi kapcsán, hanem az alma, az eper, az áfonya van felvágva egy uzsonnás dobozba, akkor annak a gyereknek természetes lesz, hogy a gyümölcsbevitel az a mindennapok

0: cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg, Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével.
1: És ha már tényleg gyerekekről, kicsikről, csecsemőkről beszélünk, akkor egy picit menjünk még vissza, hogy akár egy várandós anyának is van ebben felelősség, hogy mit eszik akár ilyen édesség terén, mert már onnan elkezdődhet a gyereknek az ízlés kialakítása?
2: Így van, abszolút, amire most rákérdeztél, ez a perinatális dietetika igazából, ennek is most már így gyakorlatilag hatalmas tudománya van, tehát igen, abszolút meghatározza azt, hogy az anya várandóság során miként és hogyan táplálkozik, az hatással van abszolút a baba. Hát nyilván fejlődésére is, meg későbbi ízpreferenciára is, az nekem saját élményem van erre vonatkozóan, hogy én borzasztóan kívántam a várandóság során a savanyú dolgokat, és a citromot gyakorlatilag így harapni tudtam, és aztán a kislányom is imádja a citromot, tehát hogy így nagyon-nagyon szereti. Szóval, hogy most ez csak egy ilyen sarkalatos példa, de hogy tényleg tudunk abszolút. Meg hát gyakorlatilag azáltal ugye, hogy milyen a magzat fejlődése, gyakorlatilag ugye a későbbi betegségek kialakulásának a valószínűségét is tudjuk csökkenteni, tehát hogy adott esetben, hogyha itt maradunk az édesítés témája a kapcsán, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk esetlegesen egy gesztációs diabétesszel rendelkező kismama, akinek azért ugye figyelni kell nyilván így a szénhidrátbevitelre az édesítés kapcsán is, nem mindegy, hogy tényleg a baba szempontjából később neki is mondjuk milyen betegség fog ennek kapcsán mondjuk kialakulni, tehát bármilyen szénhidrát anyagcserezavar kialakulására sokkal nagyobb valószínűsége van.
1: És ahogy tényleg maradva az édesség keretek között, mondtad, hogy ezek a édes vagy cukor helyettesítő egészséges dolgok, hogy logisztika kérdése, hogy oldjuk meg. Tényleg, szóval sokszor sokkal többet képzelünk erről, mint hogyha elhatározzuk, és akkor időt szánunk rá, és rájövünk, hogy jó, hát ez nem is telt olyan sok időbe, meg előre készletezhetünk. Szóval, hogy így felnőttként is a családért, önmagunkért is érzett felelősség miatt érdemes ezt, nem? Kísérletezni, kipróbálni, ha lehet ráállni, hogy magunk feleljünk a magunk ételéért, az édességért most éppen, amennyiben tehetjük.
2: Igen, szerintem ez innentől kezdve nagyon, tehát hogy ez így tág kontextus, mert igen, ahogy mondod, ez innentől kezdve szerintem kinyitja a felelősség ablakát is, az öngondoskodás ablakát is, vagy a kereteket, a határokat, tehát hogy nyilván mindennek ára van, és hogyha én nem tudom, elkezdek mondjuk, nem tudom, hogy maradjunk ennél a példánál banánkenyeret összeállítani, az nyilván akkor azt jelenti, hogy 10-20 percig azért ott vagyok a konyhába, és akkor azt csinálom, akkor választom ezt, és döntök meghozom a döntést, hogy én akkor az egészségtudatosságot választom ott abban a pillanatban, és mellette meg akkor nem tudok ezer más dolgot csinálni, tehát hogy itt szerintem egy ilyen folyamatos mérlegelés, meg folyamatos döntési pozícióban vagyunk, hogy mit választunk, és akkor itt szerintem igen, tehát hogy az a kérdés, hogy éppen mikor mit, mi mellett döntünk, vagy mi mellett tesszük le a voksunkat, igen.

0: Élessé és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett mivel édesítsünk? Tévhiteket cáfolunk meg Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével. Érintettünk több korosztályt, kicsiket, gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket. Az idős korosztályról nem beszéltünk olyan szempontból, édesség szempontból, hogy rájuk speciálisabb szabályok vonatkoznak, vagy mértéktartóbb szabályok édességfogyasztás tekintetében, vagy ők jobban kívánják az édességet, nehezebb a dolguk? Hogy van ez?
2: Nem, azt nem gondolnám, hogy jobban kívánják az édességet, vagy hogy ilyen jelleg kivételt képeznének így a korosztályok szempontjából. Szerintem itt, ami már az izgalmas, hogy nyilván így a nyugdíjas korosztály vagy idősebbek vonatkozásában már azért a krónikus betegségeket, főleg Magyarországon azért szép számmal képviseltették magukat, tehát ott már biztosan van valamilyen szívesérrendszeri betegség, vagy magas vérnyomás legalább, vagy cukorbetegség vonatkozásában, hát nekik akkor nyilván érdemes ennek mentén figyelni. És akkor itt lehet, hogy behoznám abszolút ugye az édesség és édesítőszerek témáját, mert ez is az elmúlt, hát nem is tudom, valahogy a 2000-es években jöttek be ezek a termékek elképesztően az iparba, és ezekre ugye sokszor ilyen, nem tudom, ilyen Jolly Jokerként tekintünk, mert hogy oké, akkor én cukorbeteg vagyok, akkor biztos, hogy a mesterség és édesítőszeres termékek nekem lettek kifejlesztve, és akkor azzal gyakorlatilag korlátlanul, most szélső értéket mondok, de hogy korlátlanul lehet őket fogyasztani, és ezek ugye sokszor az alacsony kalóriatartalmú vagy kalóriamentes címke alatt futnak, és ezek olyan cukorhelyettesítők, amik gyakorlatilag a korábban említett cukorfajtáknak nulla vagy alacsony kalóriatartalmú alternatívái. De hogy tényleg a vállalatok, meg az élelmiszeripari gyártók ezeket ilyen nagyon szépen becsomagolják olyan értelemben, hogy egészségtudatos apostrofált címkékkel ruházzák fel, tehát cukormentes, diétás, kalóriamentes, és hogy ugye nagyon sok ilyen diabetikus termékben is ezek megtalálhatóak, viszont azért most már, tehát azért eltelt 20-25 év, és szép számú vizsgálat, tényleg jó minőségű, randomizált vizsgálat mutatja nekünk azt, hogy azért nem annyira jó ezeket sem fogyasztani korlátlanul, mert a mikrobiomnak gyakorlatilag így a kommunikációs hálózatába belezavarnak, és negatívan befolyásolják. Tehát, hogy nem feltétlenül okos megoldás ezekből sem így nagy mennyiségben fogyasztani. Ugye ide kifejezetten ez az acetulfám-K, aszpartám, ciklamált cukraloz típusú termékek, vagy mesterséges étesítőszerek tartoznak. Szóval tényleg érdemes azért csinyán bánni velük.
1: Nagyon-nagyon fontos üzeneteket sikerült közvetítenünk ebben a beszélgetésben, és tudom én, hogy mindegyik egy mondat még jobban alábontható lenne, meg sok tudományos érv, meg gondolat kapcsolódna ehhez, de én szerintem sikerült ebben a beszélgetésben olyan érthető, közérthető formában szólnunk szerintem a hallgatókhoz, hogy ebből aki ért, az mindenképpen értett és tanulni is tudott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szijjártó Szandrának ezt a beszélgetést, és feltétlenül folytatnunk kell ezt a tanítói célzatú interjúsorozatot.
2: Hát én köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogyha tényleg a hallgatók egy-két hasznos tudást be tudnak építeni a hétköznapok gyakorlatába.

0: Van még egy témánk is. Tovább fokozódik a hőség. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során az egészségünk érdekében.
1: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között. Ugye jelenleg meghosszabbította az országos tiszti főorvos asszony a másodfokú riasztást, ezt péntek évfélig fog tartani. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag középhőmérséklet a 25-120 fokot eléri. Ez az előrejelzések szerint még fokozódni fog ez a helyzet, ahogy ön is említette, ezért péntek éjszaka éjféltől szombat hajnaltól harmadik fokozatba lépünk. Ez a harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlag hőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27-120 fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet, ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos, a folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban. Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzőnapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A tudatos vízhasználatra hívják fel a figyelmet, óvatosságra intenek a kánikulában a tűzoltók. Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, Jánosházán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat.

0: Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpáti együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térség belátogatóknak. Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Mindegyeddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
1: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már azt hiszem a Mátéval a 6. éve csináljuk a strandfocit, és ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
0: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.
2: Sporthírek.
0: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak.
2: Időjárás jelentés.
0: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is rád hangolva.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, soha sem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Péntektől kezdődik a 44. őrségi vásár. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János Ván és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákány-Doroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
2: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátok, az dufi folyóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermek szórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, közdurván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Club Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba belépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
1: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A vád szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Florián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyuláson 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járás bíróság dönt majd. Szerződtette Kohil Eriket az Ékisz Körmend férfi kosárlabda csapata. 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Kohil a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatott a közbeszéd a látványos vízhiány miatt, elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult.
0: Sporthírek.
1: 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyílt vízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken már 35 fokos forróságra számíthatunk, derült napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi, északkeleti széllel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mélynyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyeim és uraim, újabb hétre virattunk, ez egy újabb Fülpiszka epizódot jelent. Én Lőrinc Attila vagyok, és most is olyan zenéket hoztam, amit a rádiók talán ritkábban játszanak, ez ellen teszünk most. Itt lesz például az Arthur Rimbaud újdonsága, a friss lemezről szól majd a Tool.

0: Fülpiszka.
1: Rádióműsor a tisztán hallásért.
2: Elsőként már a Lowry köré csoportosolunk, ez a sosehollal készített járatlan, aztán szól a szorongok, és itt lesz még a friss kontakthiba is. Jó rádiózást, tartalmas feltöltődést kívánok!
3: Leállik ki a nap, az utolsó sugara, szikrákat torzsolok, szívemből lobban egy ufaszál. Cinikus volt ez a tél, és kicsinyes ez a nyár,

0: Filmfiszka. A tisztán hallási mindenkinek jár.
1: Agócs Marciék zenekara az Arthur Rambó most a Fülpiszkában, ez már a Pest, aztán jön a rosszabbik részem, a Túl, és feltesszük a kérdést végül, miért nem maradsz?
2: Nincs

Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Lőrinc Johannes Ára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor.
2: Nagy dalok, remek feldolgozásban a Fülpiszkában, a Stinky Bugs megfejtésében halljuk a Most élsz című slágert, aztán jön a Gyémánt, a Maradj velem, és végül megszámolunk még 99 luftballont is.

0: Itt a Fülpiszka című műsorsz. Én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: A köztársaság bandája már a Fülpiszkában. Szól a Pünkösdi Rózsa, aztán jön a Nincs egyben, és végül megállapítjuk, hogy fúnnak a fellegek.

0: 168 óra múlva újra megvizsgáljuk. Addig csinálja szépen mindenki magának.
1: Hölgyek, urak, mára végeztünk, illetve még egy igazi táncoltató maradt a tarsolyban. A Bidd is Getting Nowhere című felvétele szól Csabi remixben. Én Lőrinc Attila vagyok, és ígérem, hogy egy hét múlva újra jó magyar zenéket hozok majd. Viszontalásra! Yeah,

0: Störmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rifülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli hőség sújtja az országot ezekben a napokban, ezért összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. Közös hasznosításban látják a jövőt a körmendi rendészeti sporttelep számára. A használaton kívüli rendészeti sporttelep jövőjéről és esetleges városi hasznosításáról is szó esett a körmendi képviselőtestület ülésén elhangzott interpellációk között. Czafit Csaba hangsúlyozta, a közös hasznosítás feltétele a terület rendbetétele és sportolásra alkalmassátétele, amely jelentős forrásokat igényelhet. Pozitív fejleménynek nevezte ugyanakkor, hogy az érintett felek között megkezdődött a párbeszéd a sporttelep sorsáról. Falunapot tartanak Csákány Doroszlón. Színes sport, családi és zenei programokkal várják az érdeklődőket a Csákány Doroszló sportpályán megrendezendő falunapon szombaton. A nap folyamán többek között főzőverseny, sportprogramok, játszóház, lufi buli, valamint különféle közösségi és szabadidős játékok várják a résztvevőket. A gyerekek számára légvár és fajátékok is rendelkezésre állnak, emellett bográcsozási és túra lehetőségek is színesítik a programot. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Körmendet is érinti a Borostyánkő út megjelölését célzó civil kezdeményezés. A projekt célja, hogy a római kori kereskedelmi és katonai útvonal kulturális örökségét szélesebb körben ismertté tegye. A kezdeményezés egyik elindítója Varga Péter, a Szavária Múzeum munkatársa, aki szerint az ötlet kerékpáros túrái során fogalmazódott meg. A projekt keretében minden érintett településen olyan információs táblákat helyeznek el, amelyek bemutatják az út történetét és jelentőségét. A Borostyánkő út délvasi szakaszához kapcsolódó települések között szerepel Egyházas Hollós, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd, Körmend, Katafa és Nádasd. Az első emlékeztető táblát 2025-ben Nádasdon állították fel. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton zenei és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a helyszínen. A rendezvényen citera és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak. Tócsnyi Fesztivált rendeznek Pető Mihály fá. Az érdeklődők megismerkedhetnek majd a tócsnyi, azaz egy jellegzetes krumpli étel vasi változataival. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, az est pedig koncertekkel zárul. Strandpoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és hajóztók is szerepelnek, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője.
3: Ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, hanem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb. Tehát, hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet. A BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket. Igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-at döntők, 4-et döntők, stb.
1: Vasárnapig tart a 44. őrségi vásár. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nap egy már hagyományos túrával indul majd, tájékoztatott Őr Zoltán polgármester.
4: 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, és 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene, kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csepregváros zenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amikor 9 órakor kirakodó vásár Győri Szent Péter központjában. Több mint 200 vásározó árus jelentkezett már be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Győri Szent Péteren és az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citere és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó szerem.
1: Körmendi tűzoltók is részt vettek a Rábában eltűnt férfi keresésében. A körmendi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársai is részt vettek annak a sárvári férfinak a felkutatásában, akinek holttestét végül a Rába folyó sárvári szakaszán találták meg, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfi eltűnését június 22-én jelentették be hozzátartozói. A keresésben rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és mentőszervezetek vettek részt. A nehezen járható területeket drónokkal, a folyószakaszt hajóval is átvizsgálták. A hatóságok szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A sajtóhírek szerint a mintegy 70 éves sótonyi férfi fürdőzni indult a Rábához, de nem tért haza. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, célja, hogy segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar, görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által az MT-hez eljutatott közleményben. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Ismét Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A szombati zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén június 24-én érünk el. Ez csak nem egy hónappal későbbi időpont, mint az előző években, ami első látásra kedvező fejleménynek tűnhet. A WWF Magyarország szerint azonban óvatosan kell értelmezni a számokat, mert a javulás mögött elsősorban nem zöld fordulat áll. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosan induljunk el a valódi fenntarthatóság irányába, döntéshozói, vállalati és egyéni szinten is. megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban. Az apostoli palotákban található Raffaello lodzsák felújítása 5 évig tart majd, jelentette be a helyreállítási munkákról tartott sajtótájékoztatón a Vatikáni Múzeum igazgatója. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 1519 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a lodzsák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. Csak nem 1200 teherautó veszteg el a Perzsa öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szorosan átkelve elhagyhassa a térséget, áll az Allianz jelentésében. A cég szerint a hajókon tartózkodó tengerészek száma elérheti a 20 000-et. A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében Pannonhalmán. Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy tervezte, egészségügyi okok miatt le kellett állnia az edzéssel, írt a közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szervezet honlapján kedden megjelent nyíllevélben hangsúlyozta, teljes tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa vele mondását.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Rifülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.